jugo da fajta, fajta, fajta, fajta, fajta. Gota, fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.